0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök július 21-i magyar nyelvadásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben. Nagy hozamú gázkutatfor a MOL csoport hamarosan termelésbe kapcsolják. Megérkezett Venezuelába magyar humanitárius segélyszállítmány. Változékony felhőzet mellett túlnyomóan napsütéses időt láttak elő holnapra vidékünkre.
1: Híreink következnek.
0: Új, napi mintegy 160 ezer köbméteres hozamú gázkutat tárt fel az INA Horvát Olaj és Gázipari Társaság, az Észak-Adrián, közölte a vállalat. Egy 160 ezer köbméteres napi hozamú gázkút kifejezetten jelentős termelőkapacitást jelent régiós viszonylatban. A mennyiség nagyjából 35 ezer háztartás napi teljes gázigényét képes fedezni. Az INA tájékoztatása szerint a vállalat összesen 5 új kutat fúr a horvát partok előtti tengeri térségben, mintegy 65 millió eurós beruházással. A fejlesztés célja a még kitermelhető földgázkészletek feltárása és Horvátország hazai gáztermelésének növelése. Az INA 42

49,8%-os tulajdonosa a MOL, amely társaság irányítási jogait is gyakorolja. A horvát állam 44,84%-os részesedéssel rendelkezik a vállalatban. Az öt tervezett kútból elsőként az Anna 4 dírjelű kút készült el, amely 1282 méteres mélységet ért el. A kezdeti vizsgálatok három rétegben jeleztek kitermelhető földgáz készletet. A kutat a következő időszakban bekapcsolják a termelési rendszerbe, majd hosszabb tesztüzemben pontosítják várható kapacitását és a mező készleteit. Az INA szerint az eredmény azt mutatja, hogy az adriai tengeri mezőkön további kitermelhető földgáz található. A vállalat a program folytatásával Horvátország ellátásbiztonságát kívánja erősíteni. A vállalat által kiadott tájékoztatás szerint a fúrási műveleteket a Labin fúróberendezéssel végezték, amelyet az INA szolgáltató cégének, a Crosscornak a legénysége üzemeltetett. Az INA horvát olaj- és gázipari vállalat éves földgáz termelése jelenleg nagyjából 700 és 800 millió köbméter között mozog az észak-adriai és a szárazföldi mezőkről. Ez a mennyiség a teljes horvátországi gázigény mintegy 35%-át fedezi. Megérkezett a Carcassi Simón Bolívar nemzetközi repülőtérre a magyar kormány a magyar emberek által biztosított első humanitárius segélyszállítmány, amelyet a venezuelai kormánnyal egyeztetve juttattak el a katasztrófa sújtotta ország lakosságának, kezdte meg keddi Facebook bejegyzését dr. Hegedű Zsolt. Magyarország egészségügyi miniszter elmondta, hogy Venezuelát június 24-én kevesebb mint egy perc különbséggel 2,2 és 7,5-es erősségű földrengés rázta meg. A legfrissebb adatok szerint a katasztrófában 5069 ember vesztette életét, 16740-en megsérültek. Az ENSZ beslése alapján pedig akár 50 ezer ember sorsa továbbra is ismeretlen. Közel 18 ezeren váltak hajléktalanná. A Magyarországról indított adomány összesen 42 raklapnyi segítséget tartalmazott, egészségügyi védőfelszerelést, gyógyszert. A szállítmány az Európai Unió által szervezett humanitárius művelet keretében érkezett meg Venezuelába. A segítségnyújtás hamarosan tervezetten folytatódik, a következő szállítmánnyal orvostechnikai eszközök, védőoveralok, valamint magyar civil szervezetek által felajánlott adományok indulnak útnak. Magyarország és a magyar emberek szolidárisak a katasztrófa érintettjeivel, és továbbra is támogatják a bajba jutottakat, zárta bejegyzését a miniszter. Donald Trump amerikai elnök újabb kereskedelmi konfliktus nyitott Kanadával. 50%-os vámot rendelt el számos Kanadából érkező termékre, arra hivatkozva, hogy az amerikai árukat hátrányos megkülönböztetés éri a kanadai piacon. Az új intézkedés többek között olyan termékeket érint, mint a bor, a hokiütők, a cement és a számos ipari áru. Bizonyos kulcsfontosságú exportcikkek, például az energia, a kálium, egyes ásványok és a halászati termékek azonban mentesülnek a vám alól. A fehérház szerint az új szabályok 30 nap múlva lépnek életbe. Döntését azzal indokolta, hogy Kanada szerint igazságtalan feltételeket alkalmaz az amerikai autókkal, tejtermékekkel és alkoholos italokkal szemben. Különösen az autóipart emelte ki, amely Észak-Amerikában szorosan összekapcsolódik az amerikai, kanadai és mexikai gyártással. Mark Carney amerikai miniszterelnök szerint az Egyesült Államok lépése újabb egyoldalú kereskedelmi akció, amely veszélyezteti a két ország közötti együttműködést. Hozzátette, Kanada kész fokozni a tárgyalásokat Washingtonnal a következő hetekben, hogy megpróbálják rendezni a vitát. A kereskedelmi vita kimenetele jelentős hatással lehet mindkét ország gazdaságára, hiszen az Egyesült Államok és Kanada a világ egyik legnagyobb kereskedelmi kapcsolatát ápolja. A következő hetek tárgyalásai dönthetik el, hogy az új vámok valóban életbe lépnek-e, vagy sikerül kompromisszumot találni.

0: kapása is megérkezett a Csúzai Amatőr Színjátszók idei produkciója. Rékóni klasszikus vígjátéka ezúttal is bizonyította időtállóságát. A félreértésekre épülő történet, a gyors ritmusú jelenetek és a remek helyzetkomikumok újra és újra nevetésre késztették a közönséget. A páratlan páros a társulat eddigi legnagyobb szabású vállalkozása. A közel 2 órás előadás hosszabb játékideje és összetett szereprendszere komoly kihívást jelentett a szereplők számára, akik hónapokon át készültek a bemutatóra. Az előadás sikere ismét azt igazolta, hogy a lelkes amatőr színjátszók kitartó munkával és összefogással képesek magas színvonalú produkció létrehozására. A 2 évvel indított vándorszínházi kezdeményezés célja továbbra is változatlan, a színházat elvinni azokhoz a kis közösségekhez, ahol ritkában adódik lehetőség hasonló előadásokat látni. Idén egy magyarországi kitérővel is, árulta el Pinkert Ilona, a társulat vezetője.
1: Hát az ötlet az úgy keletkezett, hogy annak idején, mikor az akadémiára jártam, a Színművészeti Akadémiára Újvidékre, az első éves záróvizsgánk a Csongor és Tünne volt, és azt vittük kisebb falukba. Tehát a Tanya Színház anno akkor jött létre Vajdaságba is, hogy olyan helyre vigye el az embereknek a színházat, ahol nem éppen adódik lehetőségük az embereknek, vagy a távolság, vagy más viszonyok miatt a kőszínházakba ellátogatni. És ez alapján én is gondoltam arra, hogy hát vigyük el máshova. Tanuljunk be darabokat, és vigyük el mi is az embereknek.
2: Az idén kiugró módon nem csak Horvátországban, Magyarországon is fellépnek.
1: Hát igen, az idén Kátolyba is meghívást kaptunk, aminek nagyon örülünk, és nagyon nagy szeretettel fogadtuk. Igen, ez egy kiugró. Hát most majd meglátjuk, reméljük a fogadtatás. Számítunk rá, hogy jó lesz.
2: Előző években, jól emlékszem, mindig kisebb jelenetekből, darabokból állt össze a program, ma egy nagyobb lélegzetvételű, vagyis ebben az évben egy nagyobb lélegzetvételű darabbal lépnek fel.
1: Hát igen, ezelőtt Kéri Ferencnek az ilyen, úgy mondjam, falusias, népies darabjait vittük el az emberekhez, ami rövidnek bizonyult, mert ugye ez egy 40-45 perces darab, és akkor mondták a nézők, hogy de mi még néznénk benneteket tovább is. És akkor jött az ötlet, hogy jó, akkor próbáljunk valamit. És akkor nézegettünk, lapozgattunk, YouTube-on néztünk felvételeket, hogy na mi lenne jó, és megakadtunk Rékónin, a páratlan pároson. És ezt betanultuk, nehéz, szöveg, frappáns, oda kell figyelni rá, nagyon sokat kell játszani, tehát mozogni eszközökkel, ami nekünk kihívás, mert mi mégiscsak egy amatőr színjátszó társulat vagyunk, és néha nagyon megszoktuk azt, hogy beállunk a színpad közepére, és ott elmondjuk a magunkét, de itt mozogni kell. Tehát itt telefonok vannak, egymásra jobban oda kell figyelni, de nem figyelünk egymásra, hogy a közönség ugye ne lássa, de szóval rengeteg munka van benne. És még egy kiemelkedő, hogy a kulisszákat is mi magunk készítettük. Mert ugye a páratlan páros, az arról szól, hogy van egy londoni taxisofőr, akinek van egy felesége Wimbledonba, és van egy felesége Richmondba, és belekeveredik egy ilyen huligánok által megmentett egy idős nénit, és elkésett a richmondi feleségétől, de nem ért haza a Wimbledonishoz se, és akkor egyik hívja egyik rendőrséget, másik, és akkor jön a kalamajka. Igen.
2: Ma, ha jól tudom, ez a második állomásuk, hol várhatják még az idén, hol folytatódik a program?
1: Hát igen, Kopács a második állomásunk, egy héttel ezelőtt voltunk, vagyis szombaton Vörösmarton, jövő szombaton Kátolyba, Magyarországra megyünk, vasárnap Újbezdánba, és akkor a turnét folytatjuk augusztus 23-án Laskón és 30-án Sepsén.
2: És ezzel a nyári program végéhez is ért, vagy van valami még tervben?
1: Hát tervben nincs, üdülésen kívül semmi, megérdemelt pihenés, igen.
2: Mikor is, mivel folytatják a munkát?
1: Hát most várjuk, mert ugye az Adácsi Kultúregyesület, ő is meg szokta szervezni minden évben a Kárpát-medencei falusi színjátszók találkozóját, és ott már 2-szer voltunk. Most az idén is kiírják, ugye ez is ugye anyagiakhoz van kötve, hogy van-e neki támogatottság, vagy nincs. Ha kiírják, és jelentkezünk, és fogadnak bennünket, akkor még lehet egy olyan esély, hogy Adácson is bemutatjuk.

0: időjárás jelentés.
1: Változékony felhőzet mellett túlnyoman napsütéses, kellemesen meleg volt vidékünk mai időjárása. Eszéken délben 28 Celsius fokot mértek, a légnyomás értéke 1017 hektopaszkál volt. Változékony felhőzet mellett túlnyoman napsütéses időt láttak elő holnapra vidékünkre a meteorológusok. Gyenge vagy mérsékelt északi, északnyugati irányú szél fúj. A hőmérséklet valamivel csökken, és a reggeli órákban 14 fok körül alakul. A legmagasabb nappali nem haladja meg a... hallották, kedves hallgatóink, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel köszön el önöktől. A viszont hallásra.
0: Önök az SZK Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.